0: Mert egy kicsit üdít. Mert egy kicsit üdít. Is anyone coming? Is the chief coming? Bye.
1: Yes, sir. You have police and the time slot coming.